0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigárra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketét. Szép légi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzó

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem. Öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben egy képet mutatott. Szép szőke sztjuárdesz, fennjársz az éjben, ahonnan egész másnak tűnik a világ.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól,

Kedves kezekét, a félő szemekért, a sok-sok mosolyért.

Okay, no man, I die.